morfona. Tak jan boy ni mai ur morfona. An mai ur morbu uzun fonna. Tak jan boy ni toli du fonna.